0: Szegek Pilce.
1: Kás, hogy csak itt, na, hogy csak a számzót, néha egy tőhét csak.
0: Tattu maga un big gyűjtei, kak, szóval egy excuse tehát csak a hogy egy tényleg nem tudom nekünk. Ki most csak itt a hallgatás is
2: így van. Magája.
1: Ki most csak itt a hallgatás, mert hát te vagy végig a hallják. Te most csak mi kell, hogy ott a hocsi is, hogy most a soha pászik el, te kinyúj is nocsi te, no?
0: Ez az kóra one whole day.
2: One whole day. Hogy nekik ebben, mács?
0: Nyitja már ezt, hogy egy picsi vagy az lenne, hogy szikházat, mink rancsor. Te már nem kinyúszíva. Kép tökni, hogy tökét navaszat csak egy kávé, már szvíts kávé.
1: A játszi, were there any portages along the way, a tónigéig, a ski társaig?
0: Megvég, ez az kávé, all the way. Ez szinga játsz.
1: So, a játszó mondta, hogy ó, tehi vahkottó inságítta, akkor témény most a sohapászik, vahó magad szitnok?
0: Mutta ja was so tapago. Ja was so da. Desjardins, Roy's, Malbec's. Ja was so da. Fables, Morin's. Ja was so da. My relations so da. Ja in ba papago. Die ich ist durch die Buffalo.
1: Ah ja. Kitato tin mani gi ma mini Juan no mini juicio nano que to gi ma gitto gi ki piesta kan ma gitto gochetto. Ego spiena ma.
0: Ja, mi ways is cause ne khun utaga ya sa sko a tef top tipu giski sich da. Wem stet me way. Me ways is cause a sko put moi go up ma te giski pi. Mhm. Is pino giski pi si mag bichtin. Mhm. Ha, me way ga ya. Da sto ya zum un. Mama hat sich ja zum Wasserrahmen und sie ist gegangen. Ja.
1: Maga ja, muss ich da gehen, ob Violence danach noch ein Gottschalk da gar nicht mutschig auf, wo ich auch sehe.
0: Nee, weh, so ist Gott, aha, nee, weh. Ja, so ist Gott, weh. Und da, na hier, wo ich auch gibt, Matze, ja, da war Bachtermann, dann sieht, kiesip Matze, ja, ja.
1: Und Mutter kann dort dann sein, 50, so ja, muuta tiitsis kohtsid taga mõnu, et highway?
0: Meie kõis highway juhu, saad siis ka. Ja kõpu vaib highway ma pii, jah. Ja kõpu ka Windterms tõttamakka siis. Ja 1955-56 paamis ka naga pitaks Buffalo's ka pitakpäi.
1: 55-56?
0: Tänään taagi pitakpäi, mis ka naga. Ja.
1: A jak to je, když skřina jak, jako spíotí, když má taká mega industry, oký to ještě gaj, jak ty the mining companies, a pítsi gí, tak tako si jako?
0: Má megvek spí.
1: Jo, jo.
0: Megvek, kaz, ty vepo mátsu venu mák, v pegi ven, stigi ven, ksí se gaj, kvě vej. Mište, konta, Präsid Matzatik, Lipatakik, Sigitik, Muschol, hat Muschumann, Muschogau, Kind, Birgman, every fall, Kind, bei Hirachkewes, Quat, Megwemann, Wipinamokajas, Libotai, Likan, Kakiwe, Musakinamogia, Patsichta, Tiranuskwa, Tuskop, Muschuni, Rachkewe, Kajas, Magia, Pataki, Patsichta, Tiranuskwa.
1: So I na watch it to give me the idea that shit no we dig the gist the mash what you got na patta wa they grew their food go mean be got check me match it you know see what happened so they it to give na watch give me dog they were healthier
0: oh much for sure we sta some cracks yeah oh my god it just me to win this is no tema na la pointe hat du du eigentlich nur most blueberries Tomot kaja ja humot kapia maskeiguta. Mi vitsi oman nohkum la musi musakina ja kuttaat. Ta paasti ikä. Musumaan ki vitsi joa ilfuendu mansa. Siis sikin vaja. Kakki vii. Tätä skandu on kajas. Kajan vastu 10 years old. Kajassa. Kakki vii vaisu skaats. Kuitsahawak. Your grandparents.
1: Ja, mutta nämä nämä kajak. So kiitomi piigi jokin musta soapaa. Sehko se from Buffalo. Ne olis kuttakakin aikoa maa okulta. igi se bwe bitsigi gwa gao mwta hita gwsi gwa in the celebration.
0: Ah, excellent.